0: Macam baby laju lah kan. Oh, seronok.
1: Ish, apa? Jangan laju sangat. Jangan laju sangat. Slow ski.
0: Laju lah, bos. Seronok.